regisztrálja arak a fecetó. Rádzeváteri, ez egy miose, jamárese, annyi behemá, annyira epatec, lakacskún, a sumá, rastám erotit, evegám, egzám,